Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagy lendület, nagy kedvencek mindjárt az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek között pedig, hát egy nagyon méltó fellépő, a következő is, Perry Streams érkezik, az igazi mai slágerrel a Lose Control, amit már is indítok.

0: szeretni mádom.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fesztre lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem áll a fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát ne

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi bulikban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Open Light, Joel Corey, Galantis, Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Vicky is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-el és Accent-tel készülök, a nagy kedvencük a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után. Az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek erre az órára is bekészítve. Felesleges duma nem lesz, szóval így, hogy megvannak az alapok, szerintem vágjunk is bele. Martin Garrix Butterflies, ezzel indítok már is.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérések szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul! Magyar

Kevin Harris, Sam Smith Promises itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where is my husband, amit indítok. Na, hogy itt a Rádió Egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Lloydtól a Get Lucky, amit indítok.

0: get the party lit.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
3: Majd

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió 1-en. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltől és Rosalintól a Heart Like Mine, picivel 3/4 után, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Indulnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. 34 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hétfőn kezdődnek és egészen augusztus 20-áig tartanak a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések, közölte pénteken a Nébih. A vizsgálatok kiemelten érintik a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, fagylaltokat és jégkrémeket előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják majd a bringás büféket, valamint a kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A hatóság azt ígéri, a fokozott ellenőrzés a zöldség és gyümölcskereskedőkre is vonatkozik majd. 7 év fegyházra ítélt a pécsi járásbíróság első fokon egy férfit, aki februárban kirabolt egy idős embert egy pécsi parkolóban. A támadó előbb megütötte a 74 éves férfit, majd megragadta annak kabátját és pénz után kutatott benne. Végül 6000 forintot zsákmányolva elfutott a helyszínről. A járásbíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette. A vádlott és védője enyhítési rend fellebbezett, így a határozat nem jogerős. Munkáltatói fórumot tartott szerdán a Baranyai Kormányhivatal Komlón és Szigetváron. Az eseményeken a gazdaság és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit ismertették a Pillér programon keresztül. A résztvevők megismerhették az eddigi eredményeket. A komlói járásban 458, a szigetváriban közel 350 fő részesült valamilyen támogatásban, ami elősegítette a foglalkoztatásukat. Baranyában összesen több mint 8 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósulhat meg a Pillér program, ami 2029. augusztusáig tart. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. Forgalomterelésre kell számítani. Aszfaltmarási munkákat végeznek a 66-os úton Mánfak közelében. A helyszínen lezártak egy sávot. Aszfaltoznak a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Székely-Szabarnál. Itt a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A Pécs-Pellérdi összekötő úton néhány napig sebességkorlátozás érvényes. A hidasi állomáshoz vezető úton pedig egy szakaszon félpálya járható. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet- és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez, és imádni fogjuk a következőt is két ótól, állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben rát arra, hogy akusztikus verziót is nemcsak, hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban, mostanában még a szósorban, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is teliben, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shouts Up folytatom is a Won't Forget You-val, pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New York Legion a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe éjfélkor. Délután akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szombaton 0 órától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Hungaromet. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés megterhelheti a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Fontos a folyadékpótlás, a rosszul létek megelőzése érdekében pedig délelőtt 11 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és ha lehet, mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket is. A kánikulai jó tanácsokat bővebben a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösségi oldalán érhetik el. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A pécsi orvoskar poliszmedik képzésén tanultaknak köszönhetően mentett életet egy Bács-Kiskun megyei rendőr a napokban Kumpeszéren. A rendőrfőtörzsőrmestert egy olyan esethez riasztották, ahol azonnali intézkedésre volt szükség, mert egy nő önmagának okozott sérülést. A szakember a helyszínre érve felmérte a hölgy állapotát, és a tanultaknak megfelelően elsősegélyben részesítette őt, a mentők kiérkezéséig pedig vele is maradt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a nőt a mentők végül kórházba szállíthatták. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltoznak. Emiatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát, a terelő utat táblák jelölik. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. Az 57-es úton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki július első napjaig. A helyszínen rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Hát hivatalosan is elindult a nyár, mármint hogy abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet. Hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Kálma, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tennie azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerült, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Eye a rádió.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Idén is lehet majd igényelni az iskolakezdési támogatást Harkányban. Sok napsütésre számíthatunk és kánikulára. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Harkányi képviselőtestület döntése értelmében idén is biztosítják az iskolakezdési támogatásokat a fürdővárosban. Az alapösszegű támogatás gyermekenként 12 000 forint, az életvitelszerűen Harkányban élő családok számára. Míg a szociális alapon igényelhető emelt összegű támogatás gyermekenként 36 000 forint. Tavaly összesen 337 gyermek részesült valamelyik támogatásban. A kifizetések összértéke pedig elérte az 5 millió 400 ezer forintot. A kérelmeket szeptemberben lehet majd benyújtani. Települési elismerések átadására készülnek Magyar Hertelenden. A község az idei idősek napi ünnepségen adja majd át a Magyar Hertelend község díszpolgára kitüntető címet, illetve a Magyar Hertelendért elismerő okleveleket. Az önkormányzat várja a lakosság javaslatait arra vonatkozóan, ki vagy kik kapják a kitüntetéseket. A javaslatokat július 19-ig várják indoklással együtt, hogy miért az adott személy érdemli meg az elismerést. A javaslatokat zárt borítékban kell eljuttatni a határidőig a jegyzőhöz. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1 B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as-4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. Forgalomterelésre kell számítani. Aszfaltmarási munkákat végeznek a 66-os úton Mánfak közelében. A helyszínen lezártak egy sávot. Aszfaltoznak a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Székely-Szabarnál. Itt a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A Pécs-Pellérdi összekötő úton néhány napig sebességkorlátozás érvényes. A hidasi állomáshoz vezető úton pedig egy szakaszon félpálya járható. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül, elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvencről, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos adózási határidőre figyelmeztet a Siklósi önkormányzat. Igazi kánikulai napunk lesz ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Fontos adózási határidőre figyelmeztet a Siklósi önkormányzat. Közösségi oldalukon azt írják, a vállalkozók számára a helyi iparűzési adóbevallás alapján megállapított adókülönbözett befizetési határideje június 1-e volt, így aki ezt még nem rendezte, az minél előbb tegye meg. A következő fontos dátum a siklósi adózóknak szeptember 15-e. Eddig kell megfizetni a helyi iparűzési adó előleget, a magánszemélyek kommunális adójának második részletét, illetve az építmény és telekadó második részletét is. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési programnak köszönhetően megújult a Vízvári Vendégház. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a program támogatásával 89 millió forint érkezett a korszerűsítésre. Ehhez a Nemzeti Park több mint 15,7 millió forintot tett hozzá. A beruházás során a vendégházat 10-ről 12 férőhelyesre bővítették. Megoldották a vezetékes villamos energia ellátást. A szobákhoz önálló vizes blokkokat alakítottak ki, és megújult a terasz is. A kertben egy új grillező helyet is létrehoztak. A megújult vendégház átadására hétfőn kerül sor. Befejeződött a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Pécsudvardon. A projekt közel 65 millió forintos Európai Uniós támogatásban részesült. Az volt a cél, hogy a beruházás után csökkenjen a csapadékvíz által okozott károk kockázata a településen. A fejlesztés során az Akácfa felszabadulás és a Podberek utca vízelvezetőinek kritikus szakaszait újították meg. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltoznak. Emiatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát, a terelőutat táblák jelölik. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. Az 57-es úton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki július első napjaig. A helyszínen rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun fact-et, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a kettes metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készüljünk, hogy a kettes metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a rádió egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe éjfélkor. Délután akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szombaton 0 órától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Hungaromet. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés megterhelheti a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Fontos a folyadékpótlás, a rosszul létek megelőzése érdekében pedig délelőtt 11 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és ha lehet, mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket is. A kánikulai jó tanácsokat bővebben a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösségi oldalán érhetik el. Munkáltatói fórumot tartott szerdán a Baranyai Kormányhivatal Komlón és Szigetváron. Az eseményeken a gazdaság és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit ismertették a Pillér programon keresztül. A résztvevők megismerhették az eddigi eredményeket. A komlói járásban 458, a szigetváriban közel 350 fő részesült valamilyen támogatásban, ami elősegítette a foglalkoztatásukat. Baranyában összesen több mint 8 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósulhat meg a Pillér program, ami 2029. augusztusáig tart. Az előző időszakhoz hasonlóan múlt héten is stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a stagnálás mellett valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltoznak. Emiatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát, a terelőutat táblák jelölik. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. Az 57-es úton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki július első napjaig. A helyszínen rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan most David Gettától és Sziától.

0: képes két óra töményre tegít. De úgy mondom, hogy össze-vissza posom magam.
1: Milyen óvintézkedéseket tettél? Letakartad a fürdőszobai tükrödet otthon?
0: Hát még át kell gondolnom. Nem szabad átkot venni, vagy ilyen varázsboltban nem szabad semmit vásárolni. Mert működik.
2: Felmászik a házad oldalán, és azért hello, Balázs.
0: Hello, Balázs. Nagyon kemény, tényleg. Ugye,
2: elmondom,
0: úgyhogy köszönöm, Anna, sokat emlegettelek tegnap.
3: Én örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem az ott, hogy hát az ajánlott nekem
0: nem,
3: az a
0: nem, én amit
3: filmet,
0: mondtok, filmet, ajánlotok, a sorozat, én azért azt megjegyzem, rákeresek, Juli mond valami, te ezt, megnézem, tökre kíváncsi vagyok.
3: De nem, hogy örülök, hogy megérintett.
0: És tetszett, hogy sejtelmesen, annyit mondott, Balázs, megszállottság. Jó, Anna? Nem mondok többet. Ennyi. Menj el, nézd meg, tudod?
3: Majd utána megbeszéljük.
0: Igen, majd utána megbeszéljük.
3: Majd utána megbeszéljük, Balázs. Ezt mondtam.
0: Ez volt, figyelj, egy hétig nem fogok aludni.
2: Szép, ezzel szemben a Netflixen ingyen elérhető ez a sorozata, vagy nem, no, ez a dokumentumfilm, ez egy részt megnéztem, és arról szól az egész, ami még, tehát ez is egy ilyen adrenalin, csak nagyon felbosszantod magad rajta az egész, hogy leír egy, elmesél egy történet egy nőről, aki hát az, a végén a történetnek szereznie kell egy babát, mert ő eljátsz, hogy terhes, ezért az egyik haverjából kivágja a sajátját.
0: Jó van, akkor te is keménybe raktad magad.
2: De úgy, hogy elmegy, és akkor rákérsz így a császármetszésre, és a minden ízre, és akkor elmegy, ezt kivágja, és akkor gondolja, hogy majd ezt nem fogják ellenőrizni, hogy így
1: hogy
2: mi van. De az van, hogy a sztori az elejétől fog elkezdik kibontani, és végig az van, hogy egyértelmű, ez a nő egy mániákus hazudozó, tehát azt hazudja, hogy 8 millió dolláros öröksége, és végig az, hogy mindenki mondja, de mondtuk, hogy ez hazugság, mondtuk, és akkor ott ül a férje, vagy az a fickó, akitől a gyerek lett volna idézőjelben, aki meg nem voltak jelek, és végig, mondja, tehát végig vannak jelek, csak az, hogy buta vagy.
1: Nem, nem mondta, hogy buta, szerelmes.
2: Nem,
1: és
2: nem volt szerelmes, azt is elmondja a srác, hogy nem szerelmes, és a legdurvább, hogy kibontakozik belőle, hogy ez a nő, ez egyre jobban belehergelte magát, abba, hogy ezt a fickónak ennek a szerelmét meg kell szereznie. És erről szólt az egész sztori, hogy nem tudta kiváltani azt a hatást a férfi, amit akart, ezért egyre durvább dolgokat csinált. Tehát 3 hónapja jártak, amikor vette egy 400 millió dolláros rancsot neki, amire nem volt nyilván pénze, mert hogy egy teljesen hétköznapi ember volt, és akkor elkezdett ilyen hazugság spirálokkal operálni. Vett az anyósának egy kocsit, amit 3 hét múlva visszavett a kereskedés, mert ugye, hogy nem volt kifizetve. És ő azt mondta, hogy visszahívták, mert hogy gyári hibás. De utána senki nem kérdezte, hogy de jó, de kijavították, akkor mikor jön vissza a kocsit, tudod? És számtalan ilyen hazugság, és a faszinak nem derül ki semmi, és a végén a nőt lekapcsolják egy úton, úgyhogy az ölében van egy csecsemő, aki még ott van a mélylepény, meg minden.
0: Én szerintem ezt lehet, hogy ma este akkor ezzel levezetem az Annáról ajánlott megszállottságot, és akkor én meg vagyok.
3: Fogy le egy kicsit ezzel, és
0: lefogjuk
3: akkor...
0: Lefogjuk még ezt, igen. Azt írja, Kopi, hülye vagy, a 101 kiskutyában szörnyel a defráz. Olyan csúnyán néz ki rá, már azt kivere biztonságot. Na, én is így vagyok, kb. Így vagy, mondom, Sikoly
3: 1999.
0: San Francisco utcáin, Derik. San Francisco utcáin, igen. Ebbe a fuhurtól én már nagyon befostam, úgyhogy...
3: Hát figyelj, van ilyen beteg még a Szer című film, ugye ez a 2024-es Demi Moore film, az máshogy beteg. Zsülik mondja, hogy hú, de jó, én ajánlottam neki. Nem mondom, hogy nézd meg. Na, az is egy nagyon-nagyon beteg film, hogy tudod megőrizni a fiatalságodat, és mi mindent teszel annak érdekében.
0: De mit szeretnek ezek az emberek? A borzongást?
3: Igen, a borzongást.
0: Az ölést?
2: Nem. A filmet. Anna, létszés, holnap este sötétben nézd meg a Beautiful című filmet Javier Bardemnál.
0: Megnézi, imádni fogja.
2: De nézd meg úgy, hogy sötétben nézed ezt a filmet, és gyere be hétfőn, és nézd a szembe, és mondd azt, hogy jó hétvégét volt. Jó?
0: De figyelj, ő imádja, mondom, imádja ezeket.
1: Nem is félsz utána például?
3: De félek, mert emberből vagyok. De ezért csinálom.
1: Félek. A moziba, és este mész haza a mozi után.
3: De nem vagyok pszichopata, mielőtt ide eljutnám. Nagyon szeretek.
1: De
3: nagyon.
1: Mi az izgi, vagy az izgit értem, hogy mi, de az utána való félelem az nem rossz.
3: Előröppen az élet.
2: Elmúlik, annyi mindenről szerezzen, amit ha hall ilyen hang, de minden elmúlik.
3: Volt olyan, tehát
0: megkérdeztem,
3: azért volt.
0: Megkértem a Valtonos csávot, kísérjen ki a kocsi. Mondta, hogyha neki a izé.
3: A plázát
0: kell őrizni, mondom, haver, gyere már kivelem a kocsi, ott láttam valami árnyat.
2: Balázs kis kifit balut a Valtonos passzival.
0: Értem ezt a típust, aki szeret rettegni, és én is ilyen voltam.
3: Nagyon sokan.
0: Az összes ilyen Chucky, meg horrorfilm, úristen, imádtam, és valahogy van az életedben egy olyan rész, amikor vagy
2: a valóságá válik,
0: vagy visszaváltozol, vagy rajta maradsz ezeken a filmeken. Nekem nagyon sok barátom, ismerősöm szereti az ilyen típusú, ahogy te is.
3: Abszolút.
0: Rettegni, vér, horror, összefosod magad, de imádják.
3: Jó, hát kategóriák
0: vagy
3: ne jössz vannak
0: róla, és azt mondod, hogy nem, csak a vígjáték, meg az akció, meg nem tudom.
3: A tini horrorok, ugye, a külön, akkor vannak ezek a darabolósok, ugye ez egy másik műfaj. Van hát különféle, de vannak a nagyon nagy klasszikusok, ami tényleg azt mondom, hogy tényleg a Halloween például nagyon nagy klasszikus, imád.

0: Tudom. Nézd meg, nagyon jó tényleg, figyelj meg.
1: Nem, írja valaki, én betegnek számítok azért, mert vigyorogva nézem a fűrészfilmeket, érted? A fűrész. Az a címe, hogy fűrész. És frankon fűrészelnek benne.
0: Ott is
1: érted?
0: Olyan sok részt csináltak már belőle, hogy igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nekem legalábbis az első kettő.
2: Mi az abszolút csúcs nálad ebbe a horror kategóriába?
0: A Carpenter például, Carpenter filmek.
3: Carpenter, az fűrész egy ácsról?
2: Írjuk föl,
0: hanem
2: ne nézzük meg.
0: Ne. Ti ezeket ne nézzétek.
1: Vicces, egy komoly szomszédok, szomszédok epizódon én így összetom fosni magam.
0: Nagyon szeretem.
1: Taki bácsit megláttam bőmbácsival beszélni, bebújtam a paplanára.
0: Nagyon szeretem a ragyogás például, a nagy klasszikus. Nem. Nagyon jó.
1: Gyerekek, ha valaki úgy érzi, akkor megszállottság.
0: Figyelmet ajánlom
1: fel. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom sokszor, azt írja valaki. Felnőtt koromban kislámpa mellett alszom. Na, ott milyen gyerekkor lehetett, igen.
0: És elkezd vibrálni a kört. Igen. Kis lámpa.
3: Én amúgy nem ettől félek, én a szellemektől félek.
1: Én szeretem a szellemes filmeket.
3: A szellemeket.
1: Imádom a szellemes filmeket.
3: Én a szellemektől félek csak, és azért, mert hogy ezt nem lehet látni, mert minden mást le tudok verni.
2: Látni,
3: de a szellemekkel meg úgy vagyok, hogy azért meg most mind nem tudok adni egy kopogó szellemeket, tockost, szóval, hogy, így, hogy hol van ott a kontroll?
1: Na, én például az ilyen szellemes, skifis, ilyen kicsit UFO szellemes, imádom. Attól nem tudok fosni.
3: Mitől félsz?
1: Tessék,
3: mi az,
1: a Megszállottság című filmmel a csajtól.
3: Tehát a nőktől.
0: Büszke vagyok magamra.
1: Anna, köszönöm.
0: De jó, hogy ajánlottam. Sose nézte volna meg.
3: Különben.
0: Istenem.
1: Nem, a hatodik érzék, mennyire jó. Vagy nem tudom, milyen szellemes filmek van. Úristen, az egész figyel hidegráz is. Vagy a Nicole Kidmannek volt, hogy amikor ott élnek a házban, de ők már meghaltak. Az megvan, az a Nicole Kidman film?
3: De nem ezeket a kedélyes.
1: Fölnélnek az emeleten.
3: Jó, a Kaspertől én sem félek. Hanem ott van, amikor izdik.
1: Érted? Meghaltak, és ott élnek a házban. Össze-vissza fosod magad, de valahogy a szellemestől nem tudok félni. Csak nagyon. Az ilyen kést fog, és megy utána, és egy sötét szobába agyon késeli. Hát ez
3: nagyon... félelmetes, ugye? Hát,
1: igen.
3: Ez igen. De,
0: és bármikor megtörténik.
1: Ne, Anna! Szellemes. Kasper, jó persze. Emberi százlábú, tessék, azért nagyon beteg.
0: Jaj, az a gusztustalan.
1: Igen, amikor összevarják őket, ugye, igen.
3: Amikor régen voltak ezek a nagy filmek, mint a Requiem egy államért, meg ezek érzék, hogy máshogy fájtak, és hogy akkor még ilyen VHS kazettán adták egymásnak az emberek, hogy ezt néznek, sosem láttál még ilyet.
0: De 13.
1: De mi van, fejtsük meg,
0: az
1: mi van?
0: Ez borzasztó nehéz műfaj, tehát hogy ez nagyon, ebből nagyon kevés van.
1: De látod, hogy ömlik a vér a hasából, és közben vért bugyog a száján.
3: Jó,
1: ez nőként, miért?
3: Ez nekem hétköznap.
0: Nem ezért nézed.
3: Mi ezért nem félik az ilyesmit?
0: Borzongásért, a félelemért nézed.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe éjfélkor. Délután akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szombaton 0 órától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Hungaromet. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés megterhelheti a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Fontos a folyadékpótlás, a rosszul létek megelőzése érdekében pedig délelőtt 11 és délután 4 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és ha lehet, mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket is. A kánikulai jó tanácsokat bővebben a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösségi oldalán érhetik el. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A pécsi orvoskar poliszmedik képzésén tanultaknak köszönhetően mentett életet egy Bács-Kiskun megyei rendőr a napokban Kumpeszéren. A rendőrfőtörzsőrmestert egy olyan esethez riasztották, ahol azonnali intézkedésre volt szükség, mert egy nő önmagának okozott sérülést. A szakember a helyszínre érve felmérte a hölgy állapotát, és a tanultaknak megfelelően elsősegélyben részesítette őt, a mentők kiérkezéséig pedig vele is maradt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a nőt a mentők végül kórházba szállíthatták. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópálya Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltoznak. Emiatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát, a terelő utat táblák jelölik. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél folytatódnak a csomópont építési munkák útszűkület mellett. Az 57-es úton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki július első napjaig. A helyszínen rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap. Egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen. Számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk
4: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
6: Hát a mentők, rendőrség,
4: Tűzoltó, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy etyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni, mert az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
6: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
5: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
6: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisszel van ugyanez, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
5: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
6: Igen, az
5: igen, de azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
6: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sajnos.
4: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenélneket, kijön, és...
6: Jó, az én is felbosszom talán magam.
4: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
5: És minden reggel, 7:30 megjön.
6: Mert gondolj be, kiköltöztél Etyekre. Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket. És akkor ezt csak jön valaki elkezdi.
4: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ittyok. Köszönjük szépen.
5: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
4: Ez még van.
6: Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
5: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
6: Igen,
5: azon
6: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatoll? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
4: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatollat.
5: Van, mennek végig.
6: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
4: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott megáll és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és mennyire kivásárolni.
5: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs. A szódás.
4: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi. Jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Igen. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
6: jöttek. Csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehetett nagyon emberkedni. Nem,
5: hát
6: csak a Family Frost volt.
5: Igen. Volt érte, nyíregyháza. Hát
4: nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
6: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
4: Igen, mindig kirakom, mondom, hogy 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
5: 2005-ért
4: 20 darab szódát kapsz. Drága?
5: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek.
4: 20 darab, másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványéz a benzinkúton, érted?
6: Én csak
4: le vagyunk mi véve 2500-zal?
6: Lesz, ami
5: kicsit,
6: lesz.
5: Kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
4: Szállítja,
5: akkor adja.
4: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
6: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
5: Az is a strandon, de...
6: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
4: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekét.
6: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
4: Hogy a hangosan nyomja.
6: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
4: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
6: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
4: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja a zoknit pólót tessék.
5: Kinél van még dinnyés?
4: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
5: Úgy van.
4: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
5: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
4: Igen, ezt és így üvölti, igen.
6: Nekem ből semmi nincs meg.
4: Nincsen meg, dinnyét Platóról.
5: Fiatal,
4: hát pedig te ott Nyíregyen, hát te minden Platóról adtak.
6: Nem, a dinnyéket,
5: ott ilyet kiabáltak. Pillangókés!
4: Gáspré! Hamisszámla több! Macseta!
6: Én annyit tudok a dinnyékre, hogy nem szétültek egy dinnyeföldet. A világháborúban veszíték, hogy ott fekszenek a katonák.
4: Micsoda?
6: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
5: Ja, rohamsisakok.
6: Hogy rohamsisakok.
4: És csak dinnyek voltak.
6: Igen, igen.
4: Na, az nem olyan legéresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyéb ismerősöm, higgyétek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
6: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
4: abszolút.
6: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
4: Igen, agglomerációban és... vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen, igen.
6: Szelektíven gyűjtjük a szemetet! Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
5: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen. Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
4: Tényleg
5: is
4: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor beraktak a rükkverzőbe, megszólalt a lambada.
5: Csúra,
4: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az
6: ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
4: Már hogy jó.
6: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektronos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
4: számot. Szabadon választhatunk. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család kint, tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, azért lehet, hogy egy picit véleményes. Ez de az, tetszik ez a fajta életigelés.
6: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
4: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
6: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
4: Le lehetne tölteni valamit, hogy a család tolatáson?
5: Igen. Van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
4: Nem csodál, hogy idő után meg akarod verni. Ugye? Tehát szóval most ezt egy előadta, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel félkor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
5: Gondolom, igen.
4: Aha.
6: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
4: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
6: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
4: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
6: Én nagyon csendben leszegetem a cserkót.
4: Igen, amúgy. Azt látom, csak mondom.
5: Ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pite lesz.
4: Hát, de azért olyan kis pite lesz,
5: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda lesz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
4: remélem,
5: megy a kezem.
4: Szemen köp egy maggal, tehát így...
6: Nem tudok el, tehát tud széleset köpni maga?
5: Persze. Mehet a verseny.
4: Olyat
5: na,
4: köpök,
5: gyerünk, zsült kell leköpni.
4: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
6: De mi ez? De hol tudtok? Hol tudsz
4: nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék. Figyelj.
5: Hey, ott van!
4: Vicces, jó?
6: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
4: Tessék, Zsűr homlok a következő.
6: Én is ennek csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anél, jó ját?
4: Az öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, Zsűr tartja a papírt.
6: Ahogy tudjuk sem biztos, hogy legyeljem.
4: Figyelj, ha közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, vagy engem nem zavar, nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan. De
6: látod, Feri testből mozgult rá.
4: Persze!
5: Hát ennek technikája van.
6: De ez a technika? Nem lehet, csak szájban.
5: És ott a nyoma a papír. Figyelj,
4: de ne csinálj, ne egyetlenül, hogy fújd meg levegőt.
6: De nyelvet tesz a magot, vagy a számba?
4: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
5: Így egész kiteszed, és
4: fújsz egy jó nagyot, és úgy.
5: Úgy.
4: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
6: Valaki majd egy Heimlich fogást, ha úgy van.
4: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp.
5: Az!
6: Gyula, elnézést kérek, Gyula.
4: Hát ez mi volt?
5: Nagy
4: nem volt ebbe. Nem volt ebbe rendben.
5: Kell venni nagy levegő, mint
4: szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta, ott lövöd ki.
6: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
4: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
6: Jó,
5: Zsül,
4: tarts ki a fehér papír. Na tessék.
6: Nem, de ez nem, az a baj,
4: Rose Titanic.
6: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
4: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni kötni.
6: Hát na, a bögrét.
4: Ne arra, ugye a balansó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak
6: de
4: problémák
6: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
5: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyhatsz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
6: Az már személyes
5: jó.
6: Támadás, hogyha így van rajta még valami.
4: Ez ma mély pont írja valaki, igen, és ezt szeretjük.
5: És tényleg az. Az.
6: Jó,
5: figyelj.
4: Gyere.
5: Ez jó, igen, nagyok vagyok.
6: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
4: Vicces.
6: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskodán összehúzta magát.
4: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esélyes lefordulsz a
6: figyelj, szépen. Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez
4: figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
6: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsülnek. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
5: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
6: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
5: Persze, hogy be tudunk, de vicces, bolondozol. Már fölállt hozzá kihívással.
6: Micsoda!
4: Konkrétan az ő... Na! Állottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
6: Oda nézd meg, a gúnányak.
4: Figyelj, tessék, igen.
5: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egy.
4: Azt nem tudsz többet megenni, mert akkor befosok.
5: Lelágjam
4: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körbenét. Sokat tanultak a hallgatók.
6: Én csinálom akkor addig a golyókat.
4: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
5: Várjál már.
4: Nagyon Feri, szeretem. Ne. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
5: Basszus!
4: Alámen.
5: De nem alámen.
6: Mutasd meg, hogy hova ment. Mutasd meg.
4: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom.
6: Mutatom? Látom az üveget.
5: Igen.
4: Egy, beringatom magam.
5: Az elviszi a cél.
4: Hallottad a hangot? Na. Ezzel egy öreg nénit eltalálsz.
6: Az előbb hárnál most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
4: Igen, jó. Oda néz!
5: Még egyet!
4: Rádiózás csúcs!
5: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
4: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
6: Ezt tette,
4: és tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
6: Hopp! 1, 2, 3!
5: Oly! A papír, megvan, de a kör még
4: nincs. Zsül, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
6: Zsül, nem ma kezdett.
4: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
6: Ez még megvan, ez még benne van.
5: Ez megéri, szerintem.
4: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Gyere, Feri!
5: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
4: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
6: Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
4: Annyi, mert vigyázz a fogsorra, Feri. Nehogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
6: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
5: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
4: Szárszón. Milliárdos. Apukák, unatkozó apukák, amikor a gyerek ugrálóvárazik, addig te cseresznyeköpő versenyen elindulsz.
6: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznyemagköpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
4: Most hoz ki a szerkesztőség szobájából a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írja egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas, írja kis Szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
6: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
4: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
5: Jó, hát ha ez a műsor, hát, ez a műsor.
4: Nem érdelem. Ennyi szokott lenni a kritika.
5: És a magot kilőni kézzel, tudod?
4: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
6: Én tudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
5: Ha mutasd már meg!
4: Ez nincs egyébként két ujjat közül? Gyerekek!
6: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
5: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
6: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
4: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
5: Ez ilyen, tehát, ez még elég, elég jó.
4: Meg tudod csinálni?
6: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
4: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
6: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
4: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy,
6: ez
4: tényleg így van, tehát hogy nem, egyszerűen nem szabad megnézni.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indulnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. 34 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hétfőn kezdődnek és egészen augusztus 20-áig tartanak a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések, közölte pénteken a Nébih. A vizsgálatok kiemelten érintik a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, fagylaltokat és jégkrémeket előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják majd a bringás büféket, valamint a kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A hatóság azt ígéri, a fokozott ellenőrzés a zöldség- és gyümölcskereskedőkre is vonatkozik majd. 7 év fegyházra ítélt a pécsi járásbíróság első fokon egy férfit, aki februárban kirabolt egy idős embert egy pécsi parkolóban. A támadó előbb megütötte a 74 éves férfit, majd megragadta annak kabátját és pénz után kutatott benne. Végül 6000 forintot zsákmányolva elfutott a helyszínről. A járásbíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette. A vádlott és védője enyhítési rend fellebbezett, így a határozat nem jogerős. Munkáltatói fórumot tartott szerdán a Baranyai Kormányhivatal Komlón és Szigetváron. Az eseményeken a gazdaság és a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit ismertették a Pillér programon keresztül. A résztvevők megismerhették az eddigi eredményeket. A komlói járásban 458, a szigetváriban közel 350 fő részesült valamilyen támogatásban, ami elősegítette a foglalkoztatásukat. Baranyában összesen több mint 8 milliárd forint Európai Uniós támogatásból valósulhat meg a Pillér program, ami 2029. augusztusáig tart. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. Forgalomterelésre kell számítani. Aszfaltmarási munkákat végeznek a 66-os úton Mánfak közelében. A helyszínen lezártak egy sávot. Aszfaltoznak a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Székely-Szabarnál. Itt a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A Pécs-Pellérdi összekötő úton néhány napig sebességkorlátozás érvényes. A hidasi állomáshoz vezető úton pedig egy szakaszon félpálya járható. A Hungaromet előrejelzései szerint meleg nyári időre számíthatunk. A kánikulában sokat fog sütni a nap, egy-két fátyol vagy gomoly felhő megjelenhet az égen, számottevő csapadék viszont nem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben elérheti a 34 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebbe akkor már örülnöd kéne neki.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted. Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, na, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem állsz, egy tök szexi cucc van
1: rajta.
0: Kijött
1: elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola az estéket.
1: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Mi ez? Poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
0: Na, mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asszal terítő van rajta.
0: Van rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, már gyerekek, az a fajta csipkemeltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli
1: nem úgy értem. A melltartó. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat.
1: Érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtene egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Majd tegnap még egy asztalomat.
2: És mi szkárlet letéptem, és ruhát hartam belőle.
1: Hihetetlen, hogy egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, tehát mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel. De most...
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már...
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
2: környékén.
1: Ezeket akarják lehajtni a mosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt. Adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól fölöltöz, egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy úgy általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső. Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez valahol reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan

0: Nem lesz magától.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira, te nem, kérem, nem
2: rátok is jut 50 nő legalább.
1: Most nem, de most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szokó férfiakat, mint zsűrű. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szokó embereket. Itt van például Gyula.
2: Nem,
1: most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
3: Máha ezt szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből azt mondom, a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamban.
3: Most.
2: Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
3: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
3: Én se leszek előtted szexi.
1: Hát a szűk nadrág domborodó ing az
3: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát de az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
3: Igen, mert... nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexin, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Ide jön valaki egy kis fehér nadrágba, kicsit látszik, így a bugyi, nem, ki látod a derted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
3: Egy szép, érted?
1: Most ide egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik
1: a zacskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd.
3: Ritka
1: látjuk, jól felöltözve.
2: Egy vas is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kaj, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam belenia lenni, tudom, igen.
2: De vele diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
4: Hát igen, tehát hogy mondjam, nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
4: Na,
3: nem is beszéltünk. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó is az átsejlő.
4: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van. Most tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
3: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
3: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
4: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
3: Érted? De csipkével.
4: Bizony.
3: Nagyon adja.
4: Ilyen sejtelmes.
3: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézed.
3: Azért, mert valamin csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Okay, mindig eszem, mint a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Károly utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
3: Jó, most mondta, hogy érzel az öregszagot.
1: Nyikorgott a parketta.
2: Kicsit szotüdülőszagot.
1: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem üse, az se. A se.
1: Hát a csípkés fehér nemű, az szerintem...
3: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
3: Neked most a Juli vállalban?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
4: Igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár, az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
4: De.
1: Bókolnak neki,

0: randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
1: Vonulok,
0: mi csak ezt nem élvezi szerintem.
1: Vonulok, és már nem történik semmi.
0: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
1: Kezdek láthatatlanná válni.
0: Ne, hogy is.
1: Combfix.
0: Hogy combfix, az melyik?
1: Amikor rajtad van.
0: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is szép.
2: Nem szereted a harisnyát egyszer erről.
3: Jelika
4: Ordi. Igen,
1: combfixet nem szereted nőni.
0: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem?
1: Ilyen... Hát vagy nincs összekötve.
4: Vagy nincs összekötve, a lényeg,
0: szerintem,
4: hogy szomnál van egy
0: bubis. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
4: csak,
0: vagy, Ferenc.
4: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
0: akkor
4: már...
2: Most nyilván!
0: De, igen, de ők hogy, úgy érjük meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
1: Én nem veszem zaklatásnak.
0: Nem?
1: Neked vettem föl.
2: Különben is inaktív karakterek vagytok.
1: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
0: Szerintem ez még nem az a kategória.
4: Hát, de hogy
0: nem.
1: És ha leveszem?
4: Akkor már...
0: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában
4: Hapsi,
0: simán egyébként.
4: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
1: Nem tartom
4: kedves...
1: a dresszkódot.
0: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
4: És akkor fölöltöztetik a jövőt.
0: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
2: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
3: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotban is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
4: A Durko és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
16: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
17: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
18: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
19: Kikelet.
18: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
19: Kikelet.
18: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
19: Kikelet.
18: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
10: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
20: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
21: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

következik, és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz, Comrade, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Comrade azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ, Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight, a 28.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,
2: Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. Mozgás, harmónia közösen a Jóga Világnapján Pécsen is. Június 21-én a nyári napfordulón Pécs újra együtt lélegzik a Széchenyi téren. A program vasárnap reggel 7:30-tól kezdődik. Részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan Kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. A Csoda Szarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió egyen.
3: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyilázáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyilázáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi ma

Ő maga alapította két producertársával, barátjával, Manuellel és Luigival, a Bambolé pedig jelenleg is a kiadó egyik legnépszerűbb, legtöbbet pörgetett trackje a streaming platformokon. Alex Kenji, Bambolé, a 24.

0: Fastboy, Good Life, a 21.
1: Rádió egy top 50, a 20.
0: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nightingale Lane, imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi ma is láger lesz belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Rádió 1, ez a Top 50, ahol Ray Dalla a Where Is My Husband után a 19. helyen a Butterflies áll Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regál Lili

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Taylor Swift, Opel Eye, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Rádió egy top 50, a 9.

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk, a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A

Like Mine a 9. Nyolcadik lett Accenttől, Szerától, Misha Millertől a Don't Leave. Loi, Get

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyárdalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50, legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 23.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: Az új kollégái már várják.
13: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
14: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
2: Reklámot hallottál.

0: 2026. június 20-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Mohács, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: A kánikula idején alkalmazható legfontosabb állatvédelmi óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Közleményük szerint a nyári hőség nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is megviseli. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő folyadékellátás azonnali életveszélyes helyzetet okozhat. Mint írták, a kutyák természetes körülmények között kerülik a tűző napot és a túlzott megterhelést. A nyári meleg különösen megviseli a nagyobb testű, valamint a sötét szőrű ebeket. Mivel az állatok nem képesek úgy izzadni, mint az emberek, testhőmérsékletüket főleg lihegéssel szabályozzák. Ez azonban extrém hőségben nem mindig elegendő, így ösztönösen keresik az árnyékos, hűvös helyeket és a hidegebb felületeket. Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a kánikulában a hosszabb sétákat és a játékot érdemes kora reggeli vagy késő esti órákra időzíteni. A forró aszfalt helyett pedig lehetőség szerint füves területen, hogy ne szerezzenek égési sérüléseket az állatok. Hozzátették, fontos, hogy árnyékos helyet biztosítsunk az állatoknak, ahová a napsütés elől visszahúzódhatnak, és az is lényeges, hogy folyamatosan legyen friss, tiszta ivóvízük. Felhívták a figyelmet arra is, soha nem szabad az állatot parkoló autóban hagyni, még lehúzott ablak mellett sem. A lakásban tartott állatok esetén reggel indulás előtt célszerű besötétíteni, hogy a helység ne melegedjen fel túlságosan. A közleményben kitértek arra is, hogy ha az állat rendkívül intenzíven liheg, nyelve folyamatosan kilóg a szájából, bágyat bizonytalanul mozog vagy eszméletét veszti, fennállhat a hőtorlódás vagy hőguta veszélye. A nyári kánikulában az oldalán fekvő, erősen lihegő vagy eszméleten állat hűtését haladéktalanul meg kell kezdeni árnyékos helyen, friss vízzel, és azonnal állatorvosi segítséget kell kérni. A pécsi orvoskar Polisz Medik képzésén tanultaknak köszönhetően mentett életet egy Bács-Kiskun vármegyei körzeti megbízott a napokban Kumpeszérem. A gyors és szakszerű ellátásnak köszönhetően a mentők végül kórházba szállíthatták a nőt további ellátás céljából, olvasható a pécsi orvoskar honlapján. A rendőrség hivatalos oldala, a polisz.hu beszámolója szerint június 9-én egy azonnali intézkedést igénylő esethez riasztották Tóth György Gábor rendőr főtörzsörmestert egy kumpeszéri címre, ahol egy nő önmagának okozott sérülést. A Polisz Medik képzésen részt vett szakember a helyszínre érkezve felmérte a hölgy állapotát, majd a tanultaknak megfelelően elsősegélyben részesítette. Sebére nyomó kötést rakott, majd a mentők megérkezéséig stabil oldalfekvésbe helyezte az asszonyt. Az idén 13 éves Polisz Medik képzés célja a rendőri állomány felkészítése az életveszély felismerésére és elhárítására, intézkedési körülmények között is. A képzési rendszer az életmentést és a sérült ellátást alapvető rendőri kompetenciaként fejleszti. A résztvevők elsősorban az újraélesztést, a vérzéscsillapítást, valamint a sebkötözést gyakorolják a pécsi orvosi kar skill laborjában. Ahogy a kar arról már korábban beszámolt, Gödrén két rendőr sikeresen újraélesztett egy idős férfit, aki saját otthonában találta magát szembe egy betörővel. Nem ez volt azonban az egyetlen eset az elmúlt időszakban. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság két munkatársa egy fiatalember életét mentette meg, miután annak édesanyja segítséget kért tőlük. A hírekbe került az is, hogy a Polisz Medik képzésen elsajátított ismereteknek köszönhetően a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai megmentették egy nyíradonyi férfi életét. Új irodalmi verseny indult középiskolások számára. Augusztus 16-áig várják a jelentkezőket az Apostróf Eszterházi Irodalmi Versenyre, mely a 9-10-11. Évfolyamos diákokat szólítja meg Magyarországról és a határon túlról. Az Eszterházy Irodalmi Díj kísérő programjának célja, hogy minél több fiatalt ösztönözzön olvasásra, közelebb vigye hozzájuk a kortárs magyar irodalmat, és megmutassa számukra az irodalmi művek közötti párbeszéd gazdagságát. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány a Nyugat Társaság támogatásával meghirdetett versenye a díj szellemiségéhez kapcsolódva arra vállalkozik, hogy az olvasást ne pusztán iskolai feladatként, hanem személyes és közösségi tapasztalatként tegye átélhetővé a fiatalok számára. A jelentkezők online nevezési lap kitöltésével és egy pályamunkával jelezhetik részvételi szándékukat a megmérettetésre. Az első fordulós pályamunkát az Eszterházy Irodalmi Díj 2026-os shortlistjére jutott könyvek, vagy a kiírásban megjelölt további művek közül kiválasztott kötet alapján kell elkészíteni a versenykiírásban szereplő módon. A jelentkezés csak a pályamunka beérkezésével együtt válik érvényessé, ennek végső határideje augusztus 16-a. A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékeli. Az első forduló jutalma a döntőben való részvétel, egyben a Rigóczi kastélyban eltöltött 3 nap teljes ellátással. A döntőbe jutott versenyzők 3 napos versenyformájában mutathatják meg irodalom szeretetüket és jártasságukat a kortárs szövegek értelmezésében. Az október 16-a és 18-a között megrendezendő döntőben a versenyzőkre egyéni esszéírás és csoportos kreatív feladatok egyaránt várnak. Az egyéni esszé feladat kidolgozását mentorok előadásai és szakirodalmi segítség támogatja, míg a kreatív megközelítést igénylő csoportos feladatokat a diákok a helyszínen kisorsolt csapatokban oldják meg. A döntő verseny témáinak meghirdetése augusztus végére várható. A diákokat a versenyfeladatok mellett színvonalas szakmai programok várják majd, de lesznek közösségépítő események is. A tehetségeket a zárónap délelőttjén díjazzák, az értékelés során pedig nem csak az egyéni feladatok színvonalát, hanem a közös munkában, a szemináriumi alkalmakon és a csoportos folyamatokban való aktív részvételt is figyelembe veszik majd. További információ a versenyről és a jelentkezésről az Eszterházy Magyarország Alapítvány weboldalán érhető el. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8.

0: Kellemes hétvégét tesz a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol programajánlatokkal folytatjuk, és nem sokára indul a Mohácsi Mozaik magazin műsor. A mikrofonnál már Molnár Kristóf, a 93,8-on Mohácson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Mozgás, harmónia közösen a Jóga Világnapján Pécsen is. Június 21-én a nyári napfordulón Pécs újra együtt lélegzik a Széchenyi téren. Az idei esemény különlegessége, hogy a program a Pécsi Tudomány Egyetem egészségtudományi karával együttműködésben valósul meg, ahol jelenleg is kutatják a jóga egészségre gyakorolt hatásait. A program vasárnap reggel 7:30-tól kezdődik. Részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Queen Bee és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elite Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarra. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a Lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos család lovas musicallel, jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a borvárosába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között.
2: Ez volt a Rádió Egy napi ajánló.
3: Az új kollégái már várják.
4: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
5: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93,8
1: Rádió Egy.

0: hírek a megyéből, közéleti és kulturális események. És a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláker megy. Kellemes hétvégét, ma 2026. június 20-a szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. A múzeumok éjszakáján ma este a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban fellép a Carmina Danubiana együttes. Különleges lesz a koncert, hiszen felidézik a török időket. Hősénekekkel, történeti dalokkal és közös énekléssel. A zenekar egyik tagját halljuk majd. Elérkeztünk a tanév végéhez, mától vakáció, hogy milyen tanácsokkal szolgálnak a rendőrök, a szülők és a gyerekek részére, hogy biztonságban teljen ez az időszak, hamarosan a műsorban. Nem sokára a megye székhelyen, Pécsen a Széchenyi téren jóga napot tartanak, várják a jóga világnapján azokat, akik közösen mozognának, feltöltődnének és egy kicsit kiszakadnának a hétköznapi pörgésből. Ennek részleteiről is lesz szó, emellett pedig a 16. századi katonai felszerelésekről is hallhatunk, hiszen ma este Mohácson fegyverbemutatót is tartanak, ennek részleteiről egy fegyvertörténész mesél. Ennyit előjáróban kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pont 500 éve történt a Mohácsi csata, de a történet nem csak a történelem könyvekben él tovább, hanem népdalokban, balladákban, sőt még lakodalmi szokásokban is. A múzeumok éjszakáján ma este a Kanizsai Dorottya Múzeumban a Carmina Danubiana együttes különleges koncerttel idézi fel a török időket, balkáni hősénekekkel, történeti dalokkal és közös énekléssel. Hogy milyen emlékeket őrzött meg a néphagyomány a mohácsi vészről, és milyen helyi kutatások kapcsolódnak ehhez, arról beszélgetünk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, népdalénekessel, a Carmina Danubiana együttes tagjával.
1: Nagyon régen kezdődött a történetünk, még a 90-es évek elején. Egy televíziós műsorhoz kértek tőlünk István köszöntőket karácsony környékén, és hát mi a férjemmel akkor már régóta muzsikáltunk együtt, de kellett még egy pengetős hangszeres, és akkor a Kobzos Kis Tamás az egyik tanítványát ajánlotta, a Csörsz Rumen Istvánt, aki akkor még hát a pályája elején volt, így mondhatnám. És rögtön kialakult köztünk a szimpátia, és azóta is együtt dolgozunk. Mind a hárman kutatók vagyunk, Csörsz Rumen István irodalomtörténész, kiváló ismerője a régi közköltészeti szövegeknek, illetve emellett régi zenész is, a Muzika Historika együttes alapító tagja, tehát zeneileg is rendkívül képzett. Szabó Zoltán, ő a dudák szakértője elsősorban, tehát dudát tanít az Óbudai Zeneiskolában, emellett egy tudományos, nem is egy, három vagy négy tudományos kötete jelent meg a dudák, a Kárpát-medencei dudák típusairól, történetéről. Egy hatalmas kiállítást is rendezett annak idején a Néprajzi Múzeumban, aminek Skóciáig futott a híre. Illetve hát jó magam néprajzkutató vagyok, és emellett népdaléneklésel foglalkozom elsősorban, de most újra elővettem a nagybőgőt, mert 10 évig még fiatal koromban bőgőztem, elég aktívan, és most szükség lesz a műsorban erre a hangszerre is.
0: Így áll akkor össze a Carmina Danubiana. Mit jelent a név, mit akar?
1: Mondjuk a reformkorban, ha lefordították volna, akkor így mondták volna, hogy Dunai Danák. A dunamenti népek dalainak a megőrzését tűztük ki célul, illetve megismertetését, de szélesebb perspektívából, tehát a történeti zene is a látókörünkben van, a régi zene és a népzene keveredése, és emellett persze kitekintünk az országhatárokon túlra is, ugyanis a Szabó Zoltán tagunk, ő balkáni zenével kezdte a népzenei pályafutását, mai napig játszik a Kóló együttesben, ahonnan a negyedik tagunk jött, a Rodek Krisztián, korábban Orci Géza, ő sajnos eltávozott, és helyette jött a Rodek Krisztián, ő is kiváló dobos és tamburás, tehát ugyanígy jelen van a balkáni zene is a repertoárunkon.
0: Hát így találó, hogy Mohácson lép majd fel az együttes. Ugye Mohács, Mohács, mit hoztál ránk címmel lesz majd hétvégén ez a különleges előadás műsor. Meséljen kérem erről, mivel készülnek, és ez pontosan miről szól majd?
1: Igen, hát ez úgy kezdődött az egész, hogy én megkaptam feladatul a Mohács rekonstrukció és emlékezet nagy projekt keretében, hogy egy néprajzi kötetet szerkesszek a Mohácsi csata, illetve a török hódoltság emlékezetéről a folklorban. És én akkor rögtön arra gondoltam, hogy jobb lesz, ha nem csak a magyar folklort tekintjük át ebből a szempontból, hanem a velünk élő népeknek a folklorját is. Én korábban is ugye foglalkoztam már délszláv folklorral, írtam egy hatalmas tanulmányt, Mátyás király és Dóci Péter a kocsmában erről szól egy dal, ami az egész Balkánon rendkívül népszerű, a mai napig mulatnak rá, és az operától kezdve színdarabig minden készült belőle, ezt zárójelbe zárva. Tehát ennek a kötetnek az volt a célja, hogy egy nemzetközi folklór térképet rajzoljon fel a török kor, illetve a Mohácsi csata emlékezetéről. A Mohácsi csatáról viszonylag kevés folkloralkotás maradt fent a magyar folklorban. A velünk élő népek folklorjában szinte semmi, tehát szinte alig maradt meg ennek emlékezete, annál inkább a török koré, és itt viszont rengeteg párhuzamosság fedezhető fel. A mohács folklór az részben közköltészeti, műköltészeti, műzenei eredetű, tehát úgy kell elképzelni, hogy igazából azt mondják a mondakutatók, hogy már a csata után megkezdődött a mondáknak, tehát a történeteknek a képződése, és hogy azokat mesélték, és így volt egyfajta szájhagyomány, de a 1700-as években, az évforduló környékén, akkor megszaporodtak a mindenféle költemények, a ponyban terjesztett szövegek, újra előkerültek ezek a történetek, újra mesélték őket, és egyre inkább vándormotívumokkal töltöttek fel. Ez azt jelenti, hogy általános mondai sémák kerültek bele a történetekbe, és hát így aztán az énekelt folklór, az pedig egyértelműen műköltészeti eredetre vezethető vissza, de hát azért 200 év volt arra, hogy a néphagyományba is bekerüljenek bizonyos szövegek és dallamok, így aztán tudunk egy folklór emlékezetet is felmutatni, de emellett, mivel régi zenész tagja van a zenekarnak, és ő a kötetbe is írt egy fejezetet, a Church Roman István, ezért nyilván ebből a szempontból is bemutatjuk a mohácsi csata emlékezetét.
0: Hát igazán izgalmas lesz. Mikor érdemes menni, és nagyjából hogy épül fel a program? Tehát ez egy órás beszélgetés zenével, vagy egy kicsit hosszabb, egész estés?
1: A mi koncertünk az 7 órakor kezdődik, de már korábban érdemes oda menni, hiszen most fog megnyílni a Mohácsi Múzeumnak a Nagy Mohács kiállítása, tehát a Mohács 500 éves évfordulója alkalmából, illetve lesz két ismeretterjesztő előadás is. Az egyiket, azt pontosan tudom, Pap Júlia, művészettörténész, aki egy olyan könyvet szerkesztett a mohácsi csata ábrázolásairól, amit alig bírok megemelni, itt van az asztalon, elképesztő mennyiségű kutatás van mögötte. Tehát ő fog tartani nagyon-nagyon érdekes előadást, és ezt követi majd a koncertünk. Szintén vetített képekkel, de inkább csak azért, hogy a hangulatba egy kicsit jobban bele tudjanak illeszkedni a nézők. Itt keveset fogunk beszélni, tudnánk sokat, de most itt a zenéjé lesz a főszerep, és úgy gondolom, hogy a kép és a zene együtt meg fogja mutatni, hogy milyen sokszínű és mennyire érdekes, hol megrendítő, hol vicces ez a mohács és török kor folklórja. Szabó Zoltánnak és Rodek Krisztiánnak külön is erős kötődése van Mohácshoz, hiszen a tambura zene fellegvára Mohács, illetve Szabó Zoltán elég sokat járt gyűjteni Baranya megyében, Mohács-szigeten is járt cárnál, így hívták ezt az idős férfit. Ironikusan, ugyanis ő volt a legszegényebb ott a Mohács-szigeten, és egyedül ő játszott okarinán például. Tehát a Zolinak sikerült ezt dokumentálnia, és ez is elhangzik majd, amit tőle gyűjtött az a török kísérő a koncerten. És hát egyébként is, mint néprajzosok azért illetve hát én pedig a Kulturális Örökség Szakbizottság tagjaként is, ugye a hungarikumokkal és az UNESCO listás kulturális örökségekkel is kapcsolatba kerültem, tehát számomra sem idegen a mohácsi busójárás. Illetve maga Mohács. Egy tambura kötetet szerkesztettem például 2-3 évvel ezelőtt a tambura magyarországi történetéről. Tehát sokféle kötődésünk van Mohácshoz.
0: Néprajzkutatóként hogy látja, valós múltat mutatnak be ezek a dalszövegek? Valóban megtörténtek a múltban?
1: Igen, a népi emlékezetben soha nem szabad egy történelmi okmánytárat keresni. Tehát ennek könyvtárnyi irodalma van, hogy a folklórban mit lehet megtalálni a történeti tényekből, a történelmi személyekről, eseményekről. Mi ebben most nem megyünk bele. Mi nem történelemkönyvet írtunk és szerkesztettem, hanem ez egy kifejezetten folklór kötet, és a koncerten is ezt a folklort fogjuk bemutatni. Azt, hogy a magyar, illetve a szomszédos népek hogyan tekintettek erre az időszakra, hogyan látják azokat a hősöket, akik ezekben az eseményekben részt vettek. És hát a népi emlékezet az azért, mondom, sokféle sémát is beépít ezekbe a történetekbe. Máshonnan jönnek motivumok, van amelyiket az ókorig vissza lehet vezetni, van amelyik csak a török korra reflektál, az elrabolt, törökök által elrabolt lány balladája például. Ez lehet törökkori történet, de lehet más korba is helyezni ezt a szüzsét. Tehát ezek nagyon vándorolnak, és ez inkább egy művészeti lenyomata az eseményeknek, mint sem konkrét történelmi eseményeket örökítene meg. Ugyanakkor, ha ezeket meghallgatjuk, hagyjuk, hogy hassanak ránk ezek a szövegek, azért mégiscsak valami kollektív emlékezet áthat minket, és mégiscsak lesz valami fogalmunk arról, hogy hogyan is hatottak ezek az események a magyar nép és a szomszédos népek lelkére.
0: A közeljövőben megjelenő kötetnek mi lesz egyébként a címe? Mit érdemes majd keresni?
1: Ugyanez lesz a címe, Mohács, Mohács, mit hoztál ránk, egész meglepő módon. A mohácsi csata és a török kor emlékezete, illetve hatásai a népi kultúrában. Ugyanis hát elsősorban a folklór a fő témája a kötetnek. Ez is lesz 790 oldal egyébként. Elég sok minden van benne. De ezen kívül arról is van egy-egy fejezet, hogy a népi díszítőművészetben, a táplálkozás és kertkultúrában hogyan jelent meg a török hatás. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes, színes olvasmány lesz ez, és ami a különlegessége, és ami nekünk a koncert összeállításában rengeteget segített, hogy egy hatalmas példatár is található benne, összesen 317 szöveges és zenés példa, és ennek mondjuk egy olyan egyharmada az hangzóanyagot is tartalmaz, tehát online hozzáférhető lesz majd a kötethez az eredeti hangzóanyag, tehát nem az, amit mi feljátszunk, hanem ahogy azt a néptől gyűjtötték.
0: Köszönöm, hogy mesélt mindenről. Ma este a múzeumok éjszakája keretén belül, tehát színpadon lesz a Carmina Danubiana, a Kanizsai Dorottya Múzeumban majd Mohácson. Az együttes tagjával, énekesével, dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval beszélgettünk erről.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
3: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
3: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Témánk lesz a biztonságos közlekedés. Bertáni Wingert Erzsébet rendőr alezredes a vendégem, a Baranya vármegyei rendőr főkapitányság baleset megelőzési kiemelt fő előadója. Elérkeztünk ugye a tanév végéhez, mától vakáció. Hát milyen tanácsokkal tud szolgálni a szülők és a gyermekek részére, hogy biztonságban teljen ez az időszak?
4: Szia Kristóf! Köszöntöm a Rádió 1 hallgatóit. Igen, és szerintem nem csak a gyermekek, hanem a szülők és pedagógusok is nagyon várták már. A nyári hónapok a családi nyaralás, táborok, egyéb barátokkal szervezett programok és a strandolás időszaka. A tanév befejezésével a gyerekek egy csapásra rengeteg szabadidővel rendelkeznek, amit fontos, hogy ne unatkozva, hanem hasznosan és főként biztonságban töltsenek el. A szülőknek ilyenkor végig kell gondolni a lehetőségeket, mikor vannak a táborok, mikor tudnak szabadságra menni, mikor tudnak elmenni nyaralni együtt, és mikor tudja a nagyszülő fogadni a gyermeket, és bizony meg kell tervezzék gondosan a nyári menetrendet, hogy a vakáció valóban az aktív és passzív időszaka is legyen, és kipihenten, de élményekkel feltöltődve kezdjék a gyermekek szeptemberben az új tanévet. Tudni kell, hogy a szünetben jelentősen nő a gyermekek veszélyeztetettsége. Ez egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre, de akár az áldozattá válásukra is. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, esetenként óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak.
0: A vakációzó gyerekek főleg gyalog, kerékpárral vagy rollerrel, esetleg autóbusszal vesznek részt a közlekedésben. Melyik azok a legfontosabb szabályok, amelyeket ismerniük kell?
4: Ha gyalogosan közlekednek, önállóan, egyedül, feltétlenül tudniuk kell, hogy a járdát vegyék igénybe. Ahol nincs járda, ott az úttest szélén, a menetirány szerinti bal oldalon közlekedjenek, mindig a járművekkel szemben. Ahol van kijelölt gyalogos átkelőhely, azt mindenképpen vegyék igénybe, de fontos, hogy körülnézés nélkül, vagy féktávolságon belül soha ne lépjenek az úttestre. Mielőtt lelépnének, vegyék fel a szemkontaktust a járművezetővel, és győződjenek meg arról, hogy megáll, és átengedi a gyalogosokat. Amennyiben a forgalomirányító fényjelző irányítja a forgalmat, az úttesten gyalogosan átkelni csak a zöld jelzés időtartama alatt szabad. Ha villog a zöld, akkor már ne kezdjék meg az átkelést. Mostanában abból is adódnak problémák, hogy a gyalogosok telefonjukat nézik, vagy fejhallgatóval zenét hallgatnak, még az úttesten való áthaladás közben is. Ez is vezethet balesethez, hiszen ezzel kizárják a külvilág egy nagyon fontos részét. Ha busszal utaznak és leszállnak, át akarnak kelni az úttesten, soha ne lépjenek le közvetlenül az autóbusz előtt vagy mögött, mivel ilyenkor a busz holterébe kerülnek. Ne lépjenek le más jármű, hirdetőoszlop vagy fatakarásából sem. Ha nincs a gyalogosok forgalmát irányító fényjelző készülék és kijelölt gyalogos átkelőhely, tehát zebra sem, akkor csak a járda meghosszabbított vonalában és szabályos körülnézést követően szabad átkelni. Ha vasúti átjárót keresztez a közlekedésük, mondják el a gyermekeknek, hogy csak szabad jelzés esetén szabad a sineken áthaladni, sőt, még akkor is körülnézéssel győződjenek meg arról, hogy egyik irányból sem jön vonat. Mi is pont a héten voltunk a pécsi főpályaudvaron, ahol egy nyárindító roadshow-n elmondtuk minden gyermekcsoportnak, hogy a vonatnak nagy a tömege, gyorsan jön, és nem fog tudni megállni, hiába látja a mozdonyvezető, hogy valaki szabálytalanul tartózkodik a sineken, több száz méter is lehet a vasúti szerelvények fékútja. Pályaudvarokon is előfordult már, hogy figyelmetlenül közlekedtek gyalogosok, zenét hallgattak, vagy a mobiljukat nézegették, és elsodorta őket a mellettük elrobogó vonat. Olyan is volt már, hogy csak egyik irányba nézett a sineken áthaladó gyalogos, és a másik irányból érkező vonat elütötte. Pályaudvarokon fordítsunk kiemelt figyelmet a gyermekekre. Kerékpárral közlekedve a legfontosabb az, hogy a gyermek csak úgy vehet részt a bringájával a közúti közlekedésben, ha ismeri a rá vonatkozó szabályokat, és biztonsággal kezeli kerékpárját. Főútvonalon 12 éven aluli gyermek nem közlekedhet egyedül, még rövid szakaszon sem. A közúti forgalomban lévő kerékpár legyen felszerelve a kötelező tartozékokkal, tehát legyen látható a többi közlekedő számára, tudjon hangjelzést adni, tudjon fékezni és megállni. Amennyiben korlátozott látási viszonyok mellett kerékpároznak lakott területen kívül, viseljenek fényvisszaverő ruházatot. A kötelező tartozékokkal fel nem szerelt kerékpárral, ami vagy gyermekjáték vagy sporteszköz, a saját biztonságuk érdekében ne közlekedjenek közúton. Ezeket csak játszótéren, udvarban vagy zárt pályán használják. Kijelölt gyalogos átkelőhelyen való áthaladáskor a kerékpárosnak le kell szállnia a kerékpárról, és azt tolva a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint kell az úttesten áthaladnia. Ezt egyébként a gyermekek mindig szokták tudni, bár a felnőttek közlekedésük során gyakran rossz példát mutatnak nekik. A rolleres közlekedés egyre jobban terjed, viszont sajnos a közlekedési szabályokkal nincs tisztában minden rolleres, főként a gyermekek. A szülők megvásárolják a rollert, de sokszor technikai tudás nélkül és védőeszközök nélkül engedik el vele a gyermekeket, fiatalokat. Kiemelt baleseti kockázatot jelent, főként a nagy teljesítményű rollereknél, a száguldozás és a személyszállítás. A nagy teljesítményű rollerek akár 40-50 km/h-val vagy még nagyobb sebességgel is képesek haladni. Ekkora tempónál a kiskerekek miatt a legkisebb úthiba is hatalmas eséshez vezethet, a fékút jelentősen megnő, az ütközés ereje pedig egy autóéval vetekszik. A roller nem játék. Ekkora sebességnél a megfelelő védőfelszerelés, tehát a bukósisak életet menthet. A térd és könyökvédő pedig a csonttörésektől tudja megvédeni a használóját. A másik gyakori hiba a személyszállítás, azaz a páros rollerezés. Az elektromos rollereket kizárólag egy személy szállítására tervezték. Ha ketten állnak rá, az eszköz súlypontja megváltozik, az irányítás és a fékezés kiszámíthatatlanná válik. Egy hirtelen kormánymozdulatnál mindketten tehetetlenül esnek el, ráadásul egymást is megsebesíthetik. Nem csak gyalog, rollerrel, kerékpárral és busszal közlekednek a gyermekek, hanem autóban, utasként is. Sőt, sajnos így utazva éri őket a leggyakrabban baleset. Autóban utasként tartózkodva a szülők felelőssége a gyermekbiztonsági rendszer használata. Gyakorlatilag 3 évnél fiatalabb gyermek csak olyan személyautóban szállítható, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazását. Fontos, hogy a kisgyermek már korán megszokja, hogy be van kötve a járműben, mert csak így van biztonságban. Ha a gyermek ezt megtanulja, akkor felnőtt korban sem fog neki problémát okozni a biztonsági öv használata. Az utóbbi időben több óvodás csoportban elmondták a gyerekek, hogy a szüleik ugyan beültetik őket a gyermekülésbe, de nem csatolják be őket. El szoktuk mondani, hogy ha a kocsi elé ugrik egy állat, és hirtelen fékezni kell, akkor ő sajnos előre esik. Ne adj Isten, kizuhan az autóból, ha nincs becsatolva a gyermekülésbe, ezért mindig be kell csatolni az övet.
0: A nyári vakációtól elválaszthatatlan a strandolás, mire kell figyelni, ha gyermekekkel vagyunk?
4: Csak olyan mélységű medencében fürödjenek a gyerekek, ahol leér a lábuk, aki nem tud úszni, ne menjen mély vízbe. Tanítsuk meg minél kisebb korban úszni a gyermekeket, hiszen azon túl, hogy mekkora élmény az úszás, életet is menthet. A parton és a vízben is védjük a gyermekek érzékeny bőrét napvédőkrémmel, a napszórás megelőzésére pedig viseljenek sapkát vagy kalapot. Szabad vizekben való fürdésnél a legfontosabb, hogy csak kijelölt helyen és ott fürödjenek, ahol a víz minősége megfelelő és biztosított az első segély. A vízi játékok, járművek használatánál tartsanak biztonságos távolságot a fürdőzőktől, és ne ugorjanak be felhevült testtel a vízbe, mert az könnyen szívmegállást okozhat. A gyermekeknél, főleg ha egyedül vannak, mindig legyen feltöltött mobiltelefon, hogy veszély esetén tudjanak segítséget, illetve a szüleiket hívni. Legyenek tisztában a 112-es segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalókkal is.
0: Nagyon sok fesztivál, koncert és egyéb program vár a fiatalokra nyáron, ahová már baráti társasággal mennek, nem a szülőkkel. Őket hogyan lehet megóvni?
4: Fontos, hogy ők mindig olyan társasággal menjenek el szórakozni, akikben megbíznak, közeli barátok, osztálytársak, és náluk is legyen mindig feltöltött mobiltelefon. Szervezzék meg a szülőkkel közösen előre, hogy ne egyedül kelljen hazajutni késő éjszaka vagy hajnalban. Ha már vezet a fiatal, akkor ne üljön a volánhoz ittasan, illetve ne üljön be ittas állapot a sofőr mellé, sőt, ne is engedje vezetni. Ha gyalog megy haza, kerülje a kivilágítatlan helyeket. Közös felelősségünk, hogy a nyári szünetben is fokozottan odafigyeljünk a gyerekekre, bármivel is közlekednek. Ők a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb résztvevője a közlekedésnek, mert még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek. Nem érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, és a figyelmük sem mindig eléggé koncentrált. Emlékszem, hogy gyerekkoromban még lehetett az utcán labdázni, tollasozni. Ez ma már veszélyes lenne, és sokkal nagyobb a járműforgalom, mint évtizedekkel ezelőtt. A közlekedési szabályok megtanítása, a veszélyek tudatosítása és a helyes magatartás minták átadása megóvhatja őket a balesetektől. Tehát a legfontosabb az, hogy mindig mutassunk jó példát számukra. Jó pihenést és balesetmentes vakációzást kívánunk, hogy mindenki hazaérjen.
0: Köszönjük szépen! Bertáni Wingert Erzsébet rendőr alezredest, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési kiemelt fő előadóját hallottuk.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
3: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
2: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
3: Mi nem csak mondjuk.
2: Nekünk ez az életünk.
3: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ha szeretnéd a nyári napfordulót egy kis testi-lelki feltöltődéssel indítani, akkor most hétvégén, június 21-én irány a megyeszékhely. A pécsi Széchenyi téren jóga napot tartanak. A jóga világnapján közösen mozoghatunk, feltöltődhetünk, és egy kicsit kiszabadulhatunk a hétköznapi pörgésből. Szőnyeggel, vagy akár anélkül, kezdőként, vagy gyakorlott jogázóként is bárki csatlakozhat a különleges szabadtéri programhoz, amelyet a Pécsi Tudomány Egyetem egészségtudományi karával közösen szerveznek. Közös joga, szívmeditáció, jó hangulat és egy közös brunch is várja a résztvevőket, hogy miért érdemes együtt lélegezni, mozogni, feltöltődni ezen a különleges vasárnap reggelen. Arról Pécsváros marketing vezetőjével fogok beszélgetni. Vonalban Reknitzer Szilvia.
5: Igen, a jóga világnapja az egy nagyon fontos ünnep egyébként. Az ENSZ nyilvánította világnappá a jógát az indiai akkori miniszterelnök kezdeményezésére, és igazából ennek az az üzenete, hogy a jóga az a kortól, nemtől, állapottól függetlenül gyakorolható, és a testre, a lélekre, és hát a szellemre is kedvező hatással van, és igazából az a célja, hogy ezt népszerűsítse, ezt a gyakorlatot, ezt a gyakorlást.
0: Nem ez az első, ugye, hogy itt Baranyában ilyen programot tartanak?
5: Tulajdonképpen ezt a jóga világnapját, ezt már amióta létezik, azóta megünnepik különböző jógastúdiók, jógaközösségek, ugyanakkor a város, Pécs városa, és az, hogy a Széchenyi téren ünnepeljük, ez 3 éve van, ez lesz a 3. éve.
0: Ez egy nyitott program, tehát hogyha valaki elsétál arra, akár csatlakozhat is.
5: Természetesen bárki csatlakozhat, matracot is viszünk, tehát hogyha nincs otthon jóga matraca, akkor ez ne tartsa vissza. Minden évben más pécsi jóga oktató, jóga közösség vezetője tartja, és ez az idei év, ez egy különleges, hiszen most az egyetem, a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi karának egyik docense, dr. Prémusz Viktória fogja tartani, és ez azért fontos, mert fel szeretnénk hívni a figyelmet arra is, hogy az egyetemen ezzel kapcsolatban, tehát a jóga és a jógának a stresszkezelésben, a stressz csökkentésében való tehát hatását, ezt kutatásokkal is most végzik az egyetemen, tehát most ilyen jellegű kutatások is zajlanak, és igazából ezért is fontos, hogy most ezt a gyakorlást az egyetemi oktató tartja, egyébként 2 nyelven, mert maga ez a kutatói program, ez is a nemzetközi doktoranduszok kezelésében van, egy indiai hölgy a vezetője.
0: Lesz ennek folytatása később? Tehát lesz egy összegzése az eredményeknek?
5: Hát minden évben tartanak egyébként konferenciát, ez a Goodbye Stress néven futó projektjük. Általában ilyen szakmai konferenciákat szoktak, és akkor Indiából, Kanadából, tehát nagyon sok helyről jönnek kutatók, és akkor ezzel kapcsolatban vannak ilyen eszmecserék, meg szakmai workshopok, úgyhogy úgy igazából, tehát ilyen szinten vannak eredmények.
0: Mi lesz maga a program? Tehát, hogyha valaki szeretne jogázni, akkor hogy készüljön?
5: Igen, 7:30-kor gyülekezünk a Széchenyi téren, 8-kor kezdődik a gyakorlás. Ez egy és negyed órás gyakorlás. Egyébként van a jóga világnapjának egy ilyen protokollja, egy gyakorlatsor, és most ezt fogjuk végig gyakorolni. Tehát ez egy nagyon könnyed, átmozgató gyakorlatsor lesz, tehát mindenkinek ajánlom. És utána egyébként nagyon érdekes, egy szívmeditáció lesz, egy mozgásos, örömteli szívmeditáció, mert ugye ez a nap, ez nem csak a jogáról szól, hanem ez egy napforduló is. Most van a, az év leghosszabb nappala, és ugye mivel nap, tűz, és ez a szív központra hat, ezért most egy picit ezt is megmozgatjuk, úgyhogy lesz egy 20 perces ilyen jellegű kis gyakorlás, ez egy nagyon vidám gyakorló sor lesz, és akkor utána pedig egy brunch következik, ahol beszélgetünk, meg iszogatunk kávét, vagy üdítőt, vagy ki mit szeretne, ott szintén a Széchenyi téren.
0: Már a haladóbbakat várjátok, vagy menjenek azok is, akik szinte most kezdik?
5: Hát igen, az lenne a cél, hogy inkább akik még nem gyakoroltak, vagy nagyon ritkán jogáznak, de hát természetesen az aktív gyakorlókat is várjuk, mert ezzel is kifejezzük azt, hogy mennyire fontos ez a jóga a mindennapi életben, és hogy ezt mennyire egyszerűen akár egy 10 percben is lehet naponta végezni. Úgyhogy mindenkinek szól ez tulajdonképpen, de hát nyilván az lenne a nagyon klassz, hogyha olyanok, akik eddig óckodtak a jogától, most eljönnének. Amire még fel szeretném hívni a figyelmet, hogy fehérbe érkezzenek, akár egy póló, akár egy nadrág legyen fehér, mert ezzel is tiszteletet adunk ennek a világnapnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis különlegessége a dolognak.
0: Kell még mást vinni? Gondolok itt arra, hogy valamit le kell teríteni a földre.
5: Hát csak a jóga matracot. Egyébként a Széchenyi tér az nagyon-nagyon klassz terep. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és akkor még nem lesz olyan meleg talán, úgyhogy pont jó lesz a gyakorlásra.
0: 75 perces lesz a közös gyakorlás, azért ez nem
5: Igen.
0: könnyű, tehát hogyha valaki ebben nincs benne, vagy nincs rutinja, akkor azért ez a 75 perc egy kicsit sok, nem kellettől megijedni, ugye?
5: Nem kellettől megijedni, mert most tehát tényleg nagyon alapgyakorlatok, amiket szinte minden nap végzünk, hogy felnyúlunk egy pohárért a szekrénybe, vagy éppen leülünk, lehajolunk valamiért, tehát igazából ezeket ilyen jellegű gyakorlások lesznek, vagy nyakkörzés, és ez mind a jóga ászanák keretén belül, tehát hogy ez nagyon, nagyon kedvező, nagyon mindennapi gyakorlatok lesznek.
0: Ha valaki csak éppen arra teker mondjuk bringával, de tetszik neki, csatlakozhat, lehet kérni esetleg jóga matracot?
5: Igen, igen, oda ki lesznek készítve, és még elfelejtettem mondani, hogy élő zenével kísérjük ezt a gyakorlást. Kis Dávid András szitáron, citerán fog játszani, úgyhogy nagyon, nagyon autentikus, de ő is pécsi zenész, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig pécsiek szerepeljenek, és hát ők mindenki ingyen vesz részt ebben a programban, úgyhogy ez nagyon kedves tőlük.
0: Na mohácsiak, biztos, hogy a környéken is sokan fognak jogázni, de közösen majd a megyeszékhelyen lesz erre lehetőség. Vasárnap reggel 7:30-tól gyülekező a Széchenyi téren, 8-tól egy közös jóga gyakorlás indul, 75 percre kell számítani, aztán a mozgásos szívmeditáció majd 9:20-tól várja az érdeklődőket, utána pedig egy délelőtti brunchra hívják az érdeklődőket. A jóga tehát nem csak mozgás, hanem egy szemlélet, amely segít lelassulni, kikapcsolódni önmagunkhoz és a közösséghez kapcsolódni, hisznek abban, hogy a közös gyakorlásnak különleges ereje van, ezt akár vasárnap is meg lehet majd tapasztalni, várják tehát a jelentkezőket és az arra járókat. Köszönjük a részleteket, infókat a Joga Világnapjáról és a hétvégi programról. Rechnitzer Szilviát hallottuk, Pécsváros marketing vezetője volt a vendégem. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Rádió egy csak igazi mai sláker megy. Ha mindig is érdekelt, hogyan nézett ki egy 16. századi katona felszerelése, vagy milyen fegyverek dördültek el a mohácsi csatában, akkor ma este érdemes ellátogatni a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. Különleges hagyományőrző fegyver bemutató is várja az érdeklődőket, ahol testközelből is megismerhetjük a kor harci eszközeit és a katonák mindennapjait. A részletekről és arról, hogy mit árulnak el ezek a tárgyak, a fél évezreddel ezelőtti eseményekről a Jannus Pannonius Múzeum fegyvertörténésze dr. Haramza Márk mesél nekünk.
1: Nagyon remélem, hogy sokakat megragadunk majd ezzel a programmal. Alapvetően, hogyha hagyományőrzésről beszélünk, akkor mindig a népi vonaljuk teszünk be, főleg, hogyha Mohácson járunk, és a busójárás az, ami talán legelőször eszünkbe jut a városnak a kulturális örökségei közül, de van a katonai hagyományőrzés is, mint múlt felevenítő, múlt idéző vonal, és ezen belül a mohácsi csata kutatásának az eredményei, azok testközelből megismerhetők lesznek, tehát a korszaknak a viselete, a fegyverkultúrája, és nem csak a fegyverkészítés technikája, hanem egyáltalán a fegyvereknek a használata szintén bemutatásra fog kerülni.
0: Tudom, hogy ez egy rádióbeszélgetés, de nagyjából írja azért kérem körbe, hogy akkoriban mit használtak, és hogy mi lesz majd a tárlaton. Kardok?
1: Amit mi elsődlegesen bemutatunk a saját programunkban, azok közelharci fegyverek, amiket a keresztény seregnek a katonái használhattak, különböző méretű kardok, de ki fogunk térni más fegyverekre is, tehát szurovágó fegyverek mellett a különböző szálfegyvertípusokra alabárdot fogunk hozni, harci fokost fogunk hozni, annak a másolatát, ami a majsi falunyom környezetében került elő, és alapvetően ezeknek a fegyvereknek a használatát fogjuk bemutatni.
0: Volt már szerencsém hasonló fegyverbemutatón részt venni, és ott mindig kiemelték, hogy hát ez nem úgy működött, mint ahogy a filmekben látjuk. Milyen tévhitek vannak, amit rosszul tud az átlag közönség?
1: Szerintem alapvetően a hosszú látványos harcok azok, amik bár a korszakban is előfordulhattak, különböző zsoldos kompániák, vívókörök kimehettek vásárterekre, és ott emberek figyelmét megragadhatták a mozgáskultúrájukkal, művészetükkel, de a harctéri fegyverhasználat kapcsán egészen más mozgásrendszert feltételezünk, sokkal szűkebben, rövidebben, nagyobb biztonságot előidézve, vagy nagyobb biztonságot elérve próbáltak mozogni ezekkel a fegyverekkel. Az, hogy kötelékbe használták a fegyvereket, tehát hogy sok száz ember állt egymás mellett, már önmagában más fajta fegyverhasználatot eredményez, és emiatt a harcok is sokszor rövidebbek voltak, vagy éppen óvatosabban használtak ezeket a fegyvereket, mint ahogy bemutató vívásokon sokszor használjuk, vagy filmekben látható.
0: Van bármi jellegzetesség, ami a mohácsiakhoz köthető? Fegyverek, díszek, öltözet?
1: Szerintem ennek a csatának pont az a jellegzetessége, hogy nagyon széles skálán mozog a fegyvereknek a használata, tehát nagyon többféle fegyverkultúra jelenik meg. Itt van egy világhatalom, egy világbirodalom, az Oszmán Birodalom, ami fölvonultat egy közel 100 000 fős sereget, és itt van a szintén nagyon ütőképesen, de létszámában sokkal alacsonyabb keresztény haderő, amiben szintén vannak magyarok, vannak balkáni elemek, vannak

0: német földről érkezett katonák, és ezek mind-mind más fegyverekkel és viseletekkel érkeznek ide. Tehát igazából ennek a csatának pont ez a sokszínűsége az érdekes fegyvertörténeti szempontból.
1: Érdekesen hangzik. Köszönöm szépen. Összegezzük kérem, akkor szombaton mikor találkozhatunk önnel, és hogy készül a közönség?
0: 6-tól 7-ig leszünk elérhetők a Kanizsai Dorottya Múzeumban, különböző fegyverreplikákkal, sisakokkal, viseletrekonstrukciókkal készülünk, és az érdeklődőket nagy szeretettel várjuk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Meg lehet egyébként fogni a fegyvert, vagy egy sisakot felhúzni?
0: Igen, igen, lesz rá lehetőség. Sőt, biztos. Hozunk gyakorló fegyvereket is, tehát hogyha valaki kipróbálná magát a vívásba, arra is lesz lehetőség.
1: Rengeteg érdekesség a ma esti órákban Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeumban. Erről a Janus Pannonius Múzeum fegyvertörténészét hallhattuk. Dr. Harmaza Márk mesélt a Rádió 1-en.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Ennyi fért a mai műsorban. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ma este a múzeumok éjszakáján Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeumban színpadra lép a Carmina Danubiana együttes. Különleges lesz a koncert, a török időket elevenítik fel balkáni hősénekekkel, történeti dalokkal és közös énekléssel. Az együttes egyik tagját hallhattuk. Elérkeztünk a tanév végéhez, rendőri tanácsokat kaptunk, hogy mire figyeljünk, hogy teljen biztonságban ez az időszak a szülők és a gyermekek részére. A hét utolsó napján jogázni hívják azokat, akik kicsit kiszakadnának a pörgésből. A joga világnapján a megye székhelyen mozoghatunk és feltöltődhetünk közösen. Pécsen a Széchenyi téren a reggeli órákban tartanak közös jogázást. És ha érdekel, hogyan is nézett ki a 16. századi katonai felszerelés, este erről is beszélnek Mohácson, de a műsorban is sok érdekességet hall. Egy fegyvertörténész volt a vendégem. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép délutánt, Molnár Kristófot hallottad.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Újra látlak! A Káptalan kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. Mozgás, harmónia közösen a Jóga Világnapján Pécsen is. Június 21-én a nyári napfordulón Pécs újra együtt lélegzik a Széchenyi téren. A program vasárnap reggel 7:30-tól kezdődik. Részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyás, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borsz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Jegyek a madeinpecs.mytix.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton buli futással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió

Ha nyár, akkor Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és ha Rádió 1, akkor a kedvenc zenéink, a legfrissebbek közül itt van Taylor Swift és az Opel Light.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Na pörögjön tovább a nyár hangulat. Stadium X, Metzger Viki, Rádió 1-es DJ-k és az ő dalukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején. Úgyhogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak is zenélni fog. Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze, nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve. Most

0: A Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó vagy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemű és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf!
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
9: A Durko és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Mozgás, harmónia közösen a Jóga Világnapján Pécsen is. Június 21-én a nyári napfordulón Pécs újra együtt lélegzik a Széchenyi téren. Az idei esemény különlegessége, hogy a program a Pécsi Tudomány Egyetem egészségtudományi karával együttműködésben valósul meg, ahol jelenleg is kutatják a jóga egészségre gyakorolt hatásait. A program vasárnap reggel 7:30-tól kezdődik. Részletek az esemény Facebook oldalán. A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishingon Orfű. Június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Kóma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Pécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarra. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a Lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Vibes, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, senki ne süljön le a nyári szünet első napján, vagy a nyaralása első napján, a mázlisták. Magas most az UV-sugárzás, úgyhogy csak óvatosan, és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és most a nyári partik nagy slágerét indítom. Mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa. Aki szegény annó kapta az ívet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Lói! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Lói indítja, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az új kollégái már várják.
3: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
5: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel, plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
8: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
9: Kikelet.
8: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
9: Kikelet.
8: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
9: Kikelet.
8: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
3: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

legkevesebb eséllyel ilyen. Amúgy vasárnap is kapunk 36 fokot maximum, úgyhogy a nyár folytatódik, a Rádió 1-en pedig a nyár kedvenc igazi mai slágerei pörögnek megállás megszakítás nélkül.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágervel. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánság műsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje, az igazi mai slágerek itt maradnak.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igaz.

csatorna. Lehet üzeni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

lehűltem a folyadékot potoltam, már csak az estét várom, hogy függőségem te oltasd, addig is ilyen Zoli, majd szeretlek, csók, baba. Ó, milyen szép volt, tényleg, jó az a szerelem. Érkezik az új dalunk, Kanára legyőt, igen, volt a dal premier hétfőn este itt a Rádió Egyen, most lemixelek nektek, a szám címe Fire, kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, ez a legújabb dalunk, még egyszer mondom, sokat dolgoztunk érte, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, jó, szóval fogjatok sok szeretettel, Cookie Kanár, Fire.

0: Come schma tra le tunic mert sul shokat buristam. Io bo mon vaio Mark pienere da jot mais boldog sulina pat kiveno de ke draga baratomio. Ok metin tovab er kazi kazedik le guyob David Guetta. Azemo da mazedik le guyob mert e al talaban kete tente ki sa ko domnia du izene. De it fo malet az Junior Jennifer Lopez again is save me tonight as a samtime. Aj, aj. Repetés volt, múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 ezer ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Engem nem hívott.

0: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
1: József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Halli. Allé, jöjjön akkor Bob Sinclair! I can't wait, és nem sokára élő kívánságműsor itt a Rádió Egyen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: Calabra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

0: Figyeld jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Ah, Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztelő jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, fejlesztettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbak lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál, de nem baj, ez jó, ahogy van, jó, ahogy van. Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezés sem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Mm-hmm. Vagyunk egy páron.
2: Na, ja.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van, a túlsó végén.
2: Nagyon igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a
2: kapott? Te csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: akkor
1: G.
2: PSG.
1: Így van.
2: PSG.
1: Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert ma hallottak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, sziasztok! Hello! Jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az eddig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki! A szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki! Ezért óvatosan, ha a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáló. Szia, ki ez, van szerencsém? Hogy hívnak téged?
1: Engem?
0: Aha.
1: Gábor Attila.
0: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: Csótvaszkertről, éppen a száj időszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
1: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főz. A felelike, a tőkéket.
0: Igen, de állítólag lesz egy kis eső már, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell lehetni a tőkéket.
0: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kért el tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
1: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Vasszágyi Zsoltinak és a kedves családjának.
0: Oké, rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm
1: neked
0: szépen a
1: hívtál engem. Neked meg egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatokra.
0: Köszönjük szépen, uram. Ciao, ciao, szia, szia.
1: Keresztetek hűvös.
0: Hello, oké, ciao, szia. Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambole, ez a szám címe itt a rádió, hogy ilyen, ezt imádunk.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiattól tenni az a jó kis Ed Sheeran Camera? Kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy hát, kellett?
2: Igen.
1: Jó, van.
2: Ma bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Okay.
1: Szia, hello, hello, szia! Az idékes emesét szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri, ezt még koronozva szeretném kérni, Ellen Brook nömbzenejét, köszi! Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remix itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fece nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
5: július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Kiraktál egy fürdőruhás képet.
10: Egy beleset.
9: Rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is, fürdőruha. Ez bátor.
11: Mert hogy
9: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
10: Ilyen volt a hangulatom.
9: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
10: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy táv.
9: A Mária szakaszokban hol voltál éppen?
10: Ez pontosan.
9: Nagyon fönn voltál?
10: Nagyon fönn voltam.
9: Ide nekem mindegy.
10: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
11: Wow!
10: És azt mondtam, hogy
11: ma arról akarunk fotót.
10: Hogy ízi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
9: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Mondom,
10: azért nem
9: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyon megy. Most
10: és amúgy erre is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
9: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
10: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
9: igen.
10: Szituáció.
9: Ez mondom, most fönn van.
10: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
11: Példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
10: Röcögös testeket elővenni.
11: Példakép vagy.
9: Igen.
10: Jöhetnek. És figyelj, te semmi nem fog tenni.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A varaltusó végén, Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis számfelkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszinek bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik a szám fel, és meg egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom.
0: Kuki forradalmasítja a rádió

0: Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár.
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk éppen itt Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőtelem rája, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Abba Monikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak, és mi szeretnéd?
1: Oké. Rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké,
1: kuki, szia. Nincs mese, zene, Raya kezik nekünk, és a szám címe, Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka.
2: Hello. Szia.
1: Szia. Hogy hívnak téged?
2: Anita.
1: Anita, hány gyereked van?
2: Három.
1: Jaj.
3: Nézd.
1: Jó. Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó. Na, Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj.
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel.
1: Jó.
2: És ő nem az egy.
1: Jó van, rendben. Jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáros ünnep van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Olit.
2: Olit, szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Okay? Igen, mit veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, okay, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kenni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy kocsilabda. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is,
2: ciao, hello, szia.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, ki ez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, regenerálj a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönöm, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát ballagási.
1: Ja, ballagás, jól sikerült, jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyári szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, szia. Én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rádió, ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó az Geri. Kuki voltam, és búcsúzom, hogy ugyan a reggel Lilivel, a szám címe Heal Me.
3: Szia, sziasztok! Reggel Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Radio 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: minden szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, méghozzá 3D-ben, a születésnapos Hanvai PG-vel és DJ Juniorral.
1: Van egy ilyen énekem, Happy PG to you! Happy PG to you, az rajta van, nem? Az úgy jó lett?
2: De figyelj, ezen gondolkoztál?
1: Nem, ez most így hirtelen jött, mint mindig. És annyit akartam még, hogy boldog születésnapot, és figyelj, csak egy mondat erejéig. Innentől kezdve megvan neked engedve, hogy elfelejtsd dolgokat. Ne emlékezzél dolgokra, és hogy olyan legyél, mint a bárány.
2: Én most nem tudok mit mondani, most én nagyon szomorú lettem. Évek óta látom, hogy mit csináltak 50 pluszban.
0: Egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdve is. Alex Kenjivel, a Bamboléóval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambolé, de mindegy.
2: Én most hazamegyek. Yeah.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosi trédió show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben nem, mi a bárányjal egy ideje benne, mondjuk a bárány nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubja egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallott, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Junior és az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és olyan lesz, mint a bárány, akkor megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden. Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát azért az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jól sem.
0: Semmi friendship.
2: Valami konzervált, de hogy
1: mi? Hát én tudom. Majd jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba futballozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan istenem véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem, az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, a Skyli Minogue-ot nem is kellene foglalkozni. Szóval jön German Stewart itt a rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnél Terrel és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire, tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat
2: és elnézik, az a jó benne.
1: Mert idő után már el is hiszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Hú, Jézus, azt mondja, jó nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkosít, sorry, itt a Rádió Egyen, a Diszkositben az igazi mai slágerek között. I don't wanna live.

0: és az ünnepelteget.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem. Mondtam.
1: Születésnaposok?
0: Igen.
1: Jó van, csak kérdezem, hogy mondta, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy a Derzsényi Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmet. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
1: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született. Hát, ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
1: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezeti óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
0: Így nekem meg az jutott eszembe a Hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a rádió egyen, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom. Ne? Ne? Küldet, ne? Kérlek, ne?

0: Ez a rádió egy esti sója, a Discosit Radio Show, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hanvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 Stage van. A csütörtöki napon, a nyitó napon Discosit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá. Meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szelidítóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, ideig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a biztonsor stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a Diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon van a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma, ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok rég és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel. Szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballosszögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára istenítesi Hanvai PG-t itt a Rádió stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen.
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkozz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Csak a Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Habai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regálili.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: Szombat este a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ez pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Verizmen Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növik ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Nehogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Farben, Body Talk, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tones and I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher és Tones and I közöse következik a Favor, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Adásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: márkát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől nyúvik a házban, és a kezdő zene ebben az órában az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Bumble és az Alex Kenji természetesen. Mélyen tisztelt kollégánk, Hamvai PJ és Roberto Vinny Cavalierben.

0: Este nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco. Szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranate, Moving to the Sun itt a Rádió 1-en.

0: Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye hát vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá, Save Me Tonight, Arne Kosz remixében, itt a rádió.

0: játszói mögött aztán Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok!
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio a lemezjátszó.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió Egy bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió Egy stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái,

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Radio Show starts now. Well, it's
1: mine. Hello mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
2: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Érkezik egy nagy kedvencem, Summer és a 12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A Word is Mine Radio Show-ban Antonio a lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Fogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: szuper volt ám ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Dóvan a Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben, a lemezjátszóim mögött a Crazy Boys.

0: hallod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
4: Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
1: World is mine.

0: Turntables now. The guest mix.
1: The guest mix.
0: The guest mix. World is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. A Crazy Boys.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. The Guest Mix. The Guest

0: ennyi időnk jutott mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betétdalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely de jó kis dal és... De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja a befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Itt csak igazi mai sláger megy, jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántódrévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi